Ugyan vesely az első, soha nem. Andádi karnam nőm, tó uram. Kolár egy jár,